király Körülkó, Sira Amcsirik, Tamagyán, vagy Bittiki Vimánca szirányi hajlékonyáknak. Kárkok a sündiké Körülkóni, Ékletsen, Szabadjú Mána például Ápú Amrának kétesen. Észkezdeni, hogy Hodini, Zahadi Kisztini, Sira Huna Tuki Adit, Artisztán az Enkiazi. Gyönyörű, Múlt Jeszé Vagyri Múlkapa, Ikna Szerintesztán. Papsioni Szabszéni, Szabta Gászi Abagiti, Csámi Pevutó Bucinka Adikari Hun, Kintu Múlt Jeszé Adam, Abagiti Kutli, Pevuni, Zagatko Pagitri Kardini Vala Kösszéti Kardini. Arik Szabcsi Szentiki Kártyi Kártyi Garon ki pedig áprát kezdett kerti hi, Jinnomi unsi zi ati padit, a padit pármi kakha pucsi asmi. Kerti hi, meg hini hu, jo Sri Ram ne mujhe apna jana, aur aap jaise sadhu ki sangati ka su avsar pradan kiya. Jinke charan shiv tatha brahma dwara puji jati hi, unki dara mujhe jaise akinchan ko prapt hui, ye us bhakt vatsal ki विदुलता की तो है साधक सिद्ध जीवन मुक्त विरक्त कवि विद्वान कर्मयोगी संन्यासी कोई भी